90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egy újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 27-e van, csütörtök reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Új elemek lesznek a Zeneszüret fesztiválon. Az Egészségügyi Minisztérium támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását. Hűlhet egy kicsit az idő. 10. alkalommal szervezik meg az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. Szeptember 25-én lesz a program. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval ünneplik meg. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. A kerek évfordulóra jól megszokott 3, 4,4 és 11 kilométeres távok mellett egy igazi kihívással, az esti órákban rajtoló 21 kilométeres félmaratonnal is készülnek. Így a családok, a hobbifutók és a rutinos versenyzők egyaránt megtalálják a számításoknak megfelelő ideális célt szeptember 25-én. 13 premierrel, köztük egy ősbemutatóval várja a közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely már megkezdte a jegyek árusítását és közölte a teátrum vezetősége. Lipi Zsolt, a PNS igazgatója azt mondta, a 2026-27-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönségüket, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Santusz Barbara. Több jelentős közönség sikert elérő produkció is a publikum elé kerül majd Pécset, például a Páratlan páros. A teátrumban több kisebb felújítás is történt az elmúlt hónapokban, egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon is. Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Filharmónia Magyarország közleményében azt írta, a Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, család és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak összemérhetik a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek majd a dobogós díjakért. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából augusztus 29-én hivatalos ceremónia mellett emlékhétvégét is szerveznek, egész napos családi programokat tartanak Mohács környékén is. A Janus Pannonius Múzeumtól megtudtuk, hogy 29-én és 30-án már reggeltől egész napos családi programokat szerveznek, melyre több hagyományőrző csoportot is meghívtak. A gyerekek pedig nem csak nézők lehetnek, kipróbálhatják az íjászatot, beállhatnak és kipróbálhatják a menetgyakorlatot, a kézműves udvarban különféle mesterségekkel dolgozhatnak, a sátrakban pedig gyermekfoglalkoztatót rendeznek be. Lesz még történelmi hadijáték is, és több kézzel festett figura és borbély-sebész sátor. Kezdődik Pécs legnagyobb gyermekfesztiválja. Ma a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben színpadra lép Grillus Vilmos a generáció kedvencévé vált Biciklizős dalok című műsorával, de érkezik Szalóki Ági és közös előadással készül Bíró Eszter és Varró Dániel. A népszerű versek és a dalok találkoznak majd. Fellép a Rutkai Bori Band, az Apacuka zenekar is. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2024. októberében egy állatok leülésére használt eszközzel megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban. A párkapcsolata megromlott, külön költöztek, a férfi többször a gyerekkel zsarolta egykori élettársát, majd a gyereket elaltatta és megölte. Közel 100 versenyző az ország több pontjáról érkező csapatok és egésznapos kerékpárverseny várja a sportág szerelmeseit holnap Pécs belvárosában. Estartól majd a Vazarelli 120 kerékpáros kritérium emlékverseny. Az 1300 méteres lezárt belvárosi körpályán zajló megmérettetést az utánpótlás korosztály futamai nyitják majd meg. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. Az Egészségügyi Minisztérium is támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását, számolt be Ciráki Attila professzor. A pécsi küldöttség az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum megvalósítása érdekében lobbizott a tárcánál. A professzor szerint a minisztérium is belátta, a tervezett fejlesztés szakmailag indokolt, szükséges és valós. Már 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Arad önkormányzatának meghívására a városvezetés delegációja idén is hivatalos látogatást tett a napokban a Pécs testvérvárosában megrendezett hagyományos városnapi programon. Áttekintették a két város közötti együttműködést, aktuális kérdéseket tárgyaltak és döntöttek a jövőbeni közös programokról. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén is elindította adománygyűjtő akcióját, amelyre ezúttal a helyi körforgást támogató kezdeményezéseket várnak. Az alapítvány olyan pécsi közösségek jelentkezését várja, amelyek munkájukkal a körforgás, a regeneráció és a helyi ellenálló képesség erősítését szolgálják. A beválasztott projektek mentorálást is kapnak. Súlyos közlekedési baleset történt augusztus 23-án vasárnap este Pécsen a Zsolnai Vilmos út és a Mohácsi út kereszteződésében. Az érintett útszakaszon két személyautó ütközött össze, rengeteg törmelék maradt az úttesten, a helyszínre tűzoltóautó, gyermekmentő és mentő is érkezett, a baleset miatt hatalmas volt a torlódás. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Alkalmazkodása a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadást Pécsett szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész várják az érdeklődőket. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába. Folytassuk közlekedéssel. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat. Éreink végén az időjárásról. Sok napsütésre készülhetünk ma, Baranyában legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet fölöttünk az égen, csapadék nem valószínű, száraz nyári idő várható. A hajnali 18-21 fokról délután 31-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. A keleti és majd déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, nyugodt, kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk ma. Szeli Hajnit hallotta.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok augusztus 27-én, csütörtökön, sok boldogságot, kedves névnapos gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Artful Dodger jön a Rewind-dal, benne Craig David ének hangjával. Hallhatjuk Cheryl Cole-t, de mindenek előtt a The Rasmus slágerét, In the Shadows, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 27-e van, csütörtök, a kőpapírolló világnapja. Az egyik legikonikusabb játékot ünnepeljük ma, igen, a legendás kőpapírollót. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű kézmozdulatokkal játszható játék világnapot érdemel, pedig ez a több mint 2000 éves döntéshozatali módszer nem csak a gyerekkorunk része, hanem felnőttként is komoly tétje lehet. Legyen szó arról, hogy ki fizeti a következő kört, ki ül előre az autóban, vagy kié az utolsó szeletpizza. Japánból indult világkódító útjára, és ma már hivatalos bajnokságokat is rendeznek belőle. És ha harc legyen harc, Fight for this love, Sheryl Cole dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Egy fokkal melegebbre készülhetünk ma már, mint amilyen tegnap volt. 28-34 fok közé melegszik a levegő. Napos, néha felhős időnk lesz. Holnap még ennél is melegebb. Részletek a hírek végén. Aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Outkast-től a The Way You Move a Besten. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 13 premierrel készül a Pécsi Nemzeti Színház. Holnap kezdetét veszi a kerékpáros verseny. A hazai vállalatok szerepének növelése volt a téma. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a Nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. 13 premierrel, köztük egy ősbemutatóval várja a közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely már megkezdte a jegyek árusítását és közölte a teátrum vezetősége. Lipit Zsolt, a PNS igazgatója azt mondta, a 2026-27-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönségüket, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurocki Éva és Santos Barbara. Több jelentős közönség sikert elérő produkció is a publikum elé kerül majd Pécset, például a Páratlan páros. A teátrumban több kisebb felújítás is történt az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon is. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Közel 100 versenyző az ország több pontjáról érkező csapatok és egésznapos kerékpárverseny várja a sportág szerelmeseit holnap Pécs belvárosában. Estartól majd a Vazereli 120 kerékpáros kritérium emlékverseny. Az 1300 méteres lezárt belvárosi körpályán zajló megmérettetést az utánpótlás korosztály futamai nyitják majd meg. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Sok napsütésre készülhetünk ma, Baranyában legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet fölöttünk az égen, csapadék nem valószínű, száraz nyári idő várható. A hajnali 18-21 fokról délután 31-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. A keleti és majd déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, nyugodt, kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk ma.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 27. napján, csütörtökön, sok napsütésre van kilátás, a néha megjelenő felhőkből lényeges csapadék sehol sem várható. Élénk szél, és ma már egy fokkal melegebb, 28-34 fok közötti maximum várható, holnap még ennél is melegebb lesz, a hétvégén pedig egy hideg front hoz újból lehűlést. Én pedig hozom a következőt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, már el is indítottam, Basement Jacks, Good Luck Cabestan, jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például az IMF-fel. Vagy karamellel. Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken. Mennyi zokogás... Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új elemek lesznek a Zeneszüret fesztiválon. Az Egészségügyi Minisztérium támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását. Hűlhet egy kicsit az idő. Az Egészségügyi Minisztérium is támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását, számolt be Ciráki Attila professzor. A pécsi küldöttség az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum megvalósítása érdekében lobbizott a tárcánál. A professzor szerint a minisztérium is belátta, a tervezett fejlesztés szakmailag indokolt, szükséges és valós. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadás Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Már 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Arad önkormányzatának meghívására a városvezetés delegációja idén is hivatalos látogatást tett a napokban a Pécs testvérvárosában megrendezett hagyományos városnapi programon. Áttekintették a két város közötti együttműködést, aktuális kérdéseket tárgyaltak és döntöttek a jövőbeni közös programokról. Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Filharmónia Magyarország közleményében azt írta, a Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak összemérhetik a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek majd a dobogós díjakért.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. Sok napsütésre készülhetünk ma, Baranyában legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet fölöttünk az égen, csapadék nem valószínű, száraz nyári idő várható. A hajnali 18-21 fokról délután 31-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. A keleti és majd déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, nyugodt, kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk ma.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak és Isten értesse a szülinaposokat is. Ha szülinapos, névnapos, ünnepelt, ismerős vagy közlekedési infó van, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. 50 cent-tel indul ez az óra.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Így 4-8 tájékán van, aki már rég túl van, például a reggeli tornán, aki viszont még nem, annak jöjjön egy kis aláfestő zene hozzá. Move Your Body, Hannina Skytól, ha pedig az úton lévőknek van közlekedési híre, küldjék ide 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy hogyan mentek annó a dolgok a 90-es években, kiderül a 8:30-es hírek után. This is how we do it, így csináljuk mi. Montel Jordan folytatja, augusztus 27-én csütörtökön. Alapvetően napsütéses idő lesz, de tovább melegszik a levegő. A héten a legmelegebb holnap lesz. Részletek mindjárt, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Holnap kezdetét veszi a Mohács 500. Helyi körforgás támogató kezdeményezéseket keresnek. Súlyos közlekedési baleset történt a napokban. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén is elindította adománygyűjtő akcióját, amelyre ezúttal a helyi körforgás támogató kezdeményezéseket várnak. Az alapítvány olyan pécsi közösségek jelentkezését várja, amelyek munkájukkal a körforgás

0: tartanak Mohács környékén is. A Janus Pannonius Múzeumtól megtudtuk, hogy 29-én és 30-án már reggeltől egésznapos családi programokat szerveznek, melyre több hagyományőrző csoportot is meghívtak. A gyerekek pedig nem csak nézők lehetnek. Kipróbálhatják az íjászatot, beállhatnak és kipróbálhatják a menetgyakorlatot, a kézműves udvarban különféle mesterségekkel dolgozhatnak, a sátrakban pedig gyermekfoglalkoztatót rendeznek be. Lesz még történelmi hadijáték is, és több kézzel festett figura, és borbélysebész sátor. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berecz Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Híd és átereszjavítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál. Novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig jó utat. Sok napsütésre készülhetünk ma. Baranyában legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet fölöttünk az égen. Csapadék nem valószínű, száraz nyári idő várható. A hajnali 18-21 fokról délután 31-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. A keleti és majd déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Nyugodt, kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk ma.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: esélyét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a kő, papír, olló világnap. 1970-ben ezen a napon született Tony Kanál, basszusgitáros, a No Doubt alapítója. 1982. augusztus 27 megszületett Adam Diamond, művész nevén Duke Dumont, brit zenész, dalszerző, DJ producer. 1976-ban a mai napon született Mark Webber, ausztrál autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 1986. augusztus 27 megszületett Mario, amerikai R&B énekes. 2004-ben a Billboard első helyét szerezte meg a Let Me Love You-val. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Just something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lassan véget ér a fesztivál szezon, de azért mi még repetázunk egy picit a jetlaggel.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: És zenél a Texas is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van. Várom. Rögtön 8 óra, ha friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Futóversenyt szerveznek szeptember 25-én, kezdődik Pécs legnagyobb gyerekfesztiválja, már ma lehet menni szórakozni, változékony lehet az idő. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2024. októberében egy állatok leülésére használt eszközzel megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban. A párkapcsolata megromlott, külön költöztek, a férfi többször a gyerekkel zsarolta egykori élettársát, majd a gyereket elaltatta és megölte. Kezdődik Pécs legnagyobb gyermekfesztiválja. Ma a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben színpadra lép Grillus Vilmos, a generáció kedvencévé vált Biciklizős dalok című műsorával. De érkezik Szalóki Ági, és közös előadással készül Bíró Eszter és Varró Dániel. A népszerű versek és a dalok találkoznak majd. Fellép a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar is. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást. 10. alkalommal szervezik meg az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. Szeptember 25-én lesz a program. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval ünneplik meg. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. A kerek évfordulóra jól megszokott 3, 4,4 és 11 kilométeres távok mellett egy igazi kihívással, az esti órákban rajtoló 21 kilométeres félmaratonnal is készülnek. Így a családok, a hobbifutók és a rutinos versenyzők egyaránt megtalálják a számításuknak megfelelő ideális célt szeptember 25-én.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény-Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Sok napsütésre készülhetünk ma, Baranyában legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet fölöttünk az égen, csapadék nem valószínű, száraz nyári idő várható. A hajnali 18-21 fokról délután 31-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. A keleti és majd déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, nyugodt, kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk ma.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sok friss info után a következő percek, sőt ez a fél óra is a zenéről szól, méghozzá az ezredforduló legjobb zenéiről. 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Something About the Music, így indul az óra. The Slamming Frogs, készül a Blaha Louisiana, és jön Vesz is az Alanéval. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, és közben csörög a 0620 55 55 155 Maxim Levente Best FM, tessék.
1: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok, Budapestről, 17. kerület.
0: Jó reggelt.
1: Csak azért szerettem volna beszélni valakivel, vagy írtam is egy üzenetet, hogy a hírekben hallottam, hogy eső nem várható. Hát itt a 17. kerületben dörög, és 7:30 óta szakad az eső, úgyhogy...
0: De jó önöknek!
1: Gondolom, hogy önöknek. Akik itt laknak, annak, azoknak ez nagyon jó hír.
0: Igen, tetszik tudni, milyen mínusz 40 és plusz 40 fok között, és hát eső várható is, meg nem is. Az időjárás most beelőzte az időjósokat. Köszönjük, Éva!
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Állandóan a Best FM-et hallgatom. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
1: Minden jót kívánok.
0: Önnek is viszont kívánom. 0620 55 55 155 ezen a számon csörgött Éva, de ugyanide sima és Viber üzenet is jöhet. Most már félek kimondani, hogy nincs baleset, inkább azt mondom, hogy nem tudok balesetről. Ha bárki mást tapasztal, vagy óriási dugó van valahol, várom a közlekedési infót is. Krisztina Aguilera, Lil Kim, Can't Hold Us Down. Így megy tovább a csütörtök reggel.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az imént hallgatunk év által jelzett Zivatar Gúc, Szolnok felé tart éppen Budapest 17. kerületéből. A felhők és a záporok mellett ma a napsütésre is készülhetünk, azért 30 fok körül alakul a maximum. Részletesebb időjárás jelentés a hírek végén, 8:30 után pedig a Backstreet Boys folytatja. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: szerepének növelése volt a téma. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a Nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. 13 premierrel, köztük egy ősbemutatóval várja a közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely már megkezdte a jegyek árusítását, és közölte a teátrum vezetősége. Lipit Zsolt, a PNS igazgatója azt mondta, a 2026-27-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönségüket, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczki Éva és Santos Barbara. Több jelentős közönség sikert elérő produkció is a publikum elé kerül majd Pécset, például a Páratlan páros. A teátrumban több kisebb felújítás is történt az elmúlt hónapokban, egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon is. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Közel 100 versenyző az ország több pontjáról érkező csapatok és egésznapos kerékpárverseny várja a sportág szerelmeseit holnap Pécs belvárosában. Estartól majd a Vazereli 120 kerékpáros kritérium emlékverseny. Az 1300 méteres lezárt belvárosi körpályán zajló megmérettetést az utánpótlás korosztály futamai nyitják majd meg.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Híd és átterész javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig, jó utat. Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete. A hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő, 30 fok körüli maximummal, egy-egy futózáporral. A főváros 17. kerülete például már túl van rajta, ahogyan azt korábban Éva is jelezte telefonon, a csapadékzóna pedig most ér Szolnok térségébe. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapost köszöntene, egyébként Gáspár napja van, hívjon, vagy írjon 20-as 55 55 155. Heavy D and the Boys, now that we found love a best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az 1999-es Amerikai Szépség című film inspirálta az angol DJ-t Jakattát, aki 2002-ben elkészítette az American Dream-et. Ez is szól majd 9 után, és érkezik Zséda is. És jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új elemek lesznek a Zeneszüret fesztiválon. Az egészségügyi minisztérium támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását. Hűlhet egy kicsit az idő. Az egészségügyi minisztérium is támogatja az új pécsi szívcentrum megvalósítását, számolt be Ciráki Attila professzor. A pécsi küldöttség az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum megvalósítása érdekében lobbizott a tárcánál. A professzor szerint a minisztérium is belátta, a tervezett fejlesztés szakmailag indokolt, szükséges és valós. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadást Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Már 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Arad önkormányzatának meghívására a városvezetés delegációja idén is hivatalos látogatást tett a napokban a Pécs testvérvárosában megrendezett hagyományos városnapi programon. Áttekintették a két város közötti együttműködést, aktuális kérdéseket tárgyaltak és döntöttek a jövőbeni közös programokról. Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Filharmónia Magyarország közleményében azt írta, a Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak összemérhetik a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek majd a dobogós díjakért. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete. A hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Az ősz közelettét nem csak a hamarosan megszólaló iskola csengő és a hőkupola miatt idő előtt elszáradt, elfonnyadt, sárguló falevelek jelzik, hanem az is, hogy már egy órával hamarabb sötétedik, mint például másfél hónappal ezelőtt, és a nap felkelte is 6 óra környékére csúszott. És így volt ez 1993. augusztus 27-én is, mínusz hőkupola. Abban az évben jelent meg a Take That Babe című dala. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A videóklip egyébként elnyerte a 94-es MTV Video Music Award gálán a közönség díjat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha még nem ment le a reggeli csúcs, dugó, baleset van, várom az infót.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap bringáztam, és az erdő mellett elhaladva azt láttam, hogy már sárgulnak és hullanak a falevelek. Hát ez augusztus végén még nem szokott így lenni, de hát a nagy szárazság, ugye? Rémálom. És egy másik, amerikai álom. A Jakarta American Dream című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jövő hét kedden kezdődik az iskola. Érdemes lesz majd jóval hamarabb elindulni reggelente, főleg a nagyobb városokban. És sajnos az egyelőre nyári szüneti viszonylag enyhébb reggeli forgalomban is történt egy-két baleset. A 4-es főúton Ebes határánál két autó ütközött a 211-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 53-as főúton Kiskunhalas és Balota szállás között. A 65-ös kilométernél szintén félpályás zárás van, és gyalogos gázoltak a Komló-Mámpa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után újra csatlakozunk majd az ezredforduló háromlatához. Connected címmel szól a Stereo MC's dala, és itt lesz a Well Hello is. Közben dugó, baleset van bárhol, jöhet a közlekedési info a 0620-5555-155-re. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Holnap kezdetét veszi a Mohács 500. Helyi körforgás támogató kezdeményezéseket keresnek. Súlyos közlekedési baleset történt a napokban. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén is elindította adománygyűjtő akcióját, amelyre ezúttal a helyi körforgás támogató kezdeményezéseket várnak. Az alapítvány olyan pécsi közösségek jelentkezését várja, amelyek munkájukkal a körforgás, a regeneráció és a helyi ellenálló képesség erősítését szolgálják. A beválasztott projektek mentorálást is kapnak. Súlyos közlekedési baleset történt augusztus 23-án vasárnap este Pécsen a Zsolnai Vilmos út és a Mohácsi út kereszteződésében. Az érintett útszakaszon két személyautó ütközött össze, rengeteg törmelék maradt az úttesten. A helyszínre tűzoltóautó, gyermekmentő és mentő is érkezett. A baleset miatt hatalmas volt a torlódás. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából augusztus 29-én hivatalos ceremónia mellett emlékhétvégét is szerveznek, egésznapos családi programokat tartanak Mohács környékén is. A Janus Pannonius Múzeumtól megtudtuk, hogy 29-én és 30-án már reggeltől egésznapos családi programokat szerveznek, melyre több hagyományőrző csoportot is meghívtak. A gyerekek pedig nem csak nézők lehetnek, kipróbálhatják az íjászatot, beállhatnak és kipróbálhatják a menetgyakorlatot, a kézműves udvarban különféle mesterségekkel dolgozhatnak, a sátrakban pedig gyermekfoglalkoztatót rendeznek be. Lesz még történelmi hadijáték is, és több kézzel festett figura, és borbélysebész sátor. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete. A hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Free Your Mind az En Vogue-tól ebben az órában zenél a Rascal Flatts, Verdák filmzene, Life is a Highway, és még mindig autós téma egy autós játék zenéje volt a Yeah, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen, Lil Jon pedig november 24-én Pitbull előzenekaraként idézőjelben visszatér Budapestre. Hello, Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Duna után Mississippi-de a gitárok tovább zúznak, Best FM a legjobb zenék, a Verdák című animációs film zenéjével jön a Rascal Flatts, Life is a Highway. Érdekes, hogy a Pixarnak a Verdákhoz használt gépparkja négyszer erősebb volt, mint amit a két évvel korábbi Hihetetlen Családhoz használtak, és ezerszer erősebb, mint amit a 11 évvel korábbi Toy Storyhoz, így is 17 órába telt egyetlen képkocka kiexportálása. Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M0 Megyeri híd felé Csömörnél munkavégzés miatt 1-2 kilométeren torlódik a pálya. Két autó ütközött korábban Széchenyi külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél teljes utcárban. Autó és busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléter-Pál úton a Kozár-Mislány felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsor

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett az online kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért zöld bableves. Az A menü barbecue sertéstarja mac and cheese-zel, a B menü joghurtos tökfőzelék tojáspörköltel. A C menü tejszínes csirkés rakott farfalle mozzarellával. A Paleo menü 3290 forintért, Paleo húsleves, körés zöldséges pulykatál.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Nightshift-tel az éjszakába délután 6-tól.

FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja be, hogy az eső miatt alig lehet látni, és rengeteg víz van az úton az M3-ason 60 előtt. Vigyázzon mindenki! Köszönjük szépen a figyelmeztetést! 0620 55 55 155 ide jött, és jönnek a hírek után is újból majd a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Itt lesz Nelly Furtado slágere. És a Bieberzé is.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: A rövid információs szünet után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Olyan ikonoktól a délelőtt utolsó órájában, mint Warren G, a Depeche Mode, vagy nem sokára Shaggy, az órát pedig a brit X-Factor 2008-as győztese Alexandra Burke indítja, nem esett messze az almanfájától, szokták mondani, és ez most is igaz. Édesanyja Melissa Bell a Soul to Soul együttes egykori énekesnője. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
3: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic.

0: Best FM, a legjobb zenék. Volt szerencsém a 90-es években Skandináviában, azon belül is Norvégiában járni, és amelyik háztartásban csak megfordultam, mindenhol volt egy zongora és vagy egy gitár. Ráadásul mindenki beszél angolul. Nem véletlen tehát, hogy az északi országok ott vannak a zenei élvonalban. Gondoljunk csak az Abbára, az Aesopbészre, vagy például a most érkező dán formációra. Cut and Move-ra 1991-es bemutatkozó albumuk címadó dalát játszom. Get Serious a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM, a legjobb zenék, az iskola kezdés hangjai. Jövő hét 2-től, tehát erre lehet majd készülni, sokkal nagyobb forgalomra. Egyébként sajnos most is vannak balesetek, például a 6-os főúton Pécsvárad és Hírt között autó és teherautó karambolozott a 82-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti a 6-os főút melletti Pécsvárad-Hírd összekötő úton keresztül. Ki tudja kerülni a balesetet? Az M0-áson a Megyeri híd felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, az 50-es kilométernél

0: kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két jó hír a végére, holnap már péntek, a másik pedig, hogy frissebb hang az én kicsit
2: mára már megfáradt orgánumom után.
1: Majoros Rita érkezik, és ő indítja majd a Linkin Park óraindító dalát. Mákszem Levente vagyok, találkozunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
4: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszíri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
8: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
7: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jövök ma is ebéd utáni desszertekkel, például Mauro Picottoval és a Komodóval, de itt lesz majd Madonna és Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes. Töltsük együtt a délutánt, vagy legalább egy részét, úgyhogy indítok is, jön a Linkin Park és az Indian. Legyen szép napjuk, töltsük együtt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalább egy-két dal erejéig ezen a frekvencián maradnak. Hát ma is igyekszem oda tenni magam, és jó hangulatot hozni a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek, azt hiszem mondhatom azt, hogy közösen ez a kedvenc időszakunk, hát ezekből az időkből szólnak a legjobb zenék, és természetesen ma is múltat idézünk, jön majd napkérdése is, közlekedési infokkal is jövök, úgyhogy tartsanak velem. Érkezik mindjárt a Negrokán és a Kadavez, úgyhogy táncolhatunk is egy kicsit, de előtte a Dálunéz és az I Got Five on It viszi tovább a napot. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. A Negroken egy kicsit megtáncoltatott minket, de azért az utakon semmiképpen ne táncoljanak, inkább figyeljenek, mert ma is nagyon erős a forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak az autók különösebb ok nélkül, ezt írták a hallgatóink. Aki autóval van és a főváros a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Önök mit gondolnak, miket tapasztalnak ma az utakon? 0620 55 55 155. Itt beszéljük ma meg, hogyha van infójuk, azokat is ide várom, jöhetnek a Viber üzenetek, jöhetnek az SMS-ek, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy érzik könnyebbnek. Nagyon köszönöm, jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Járt már valaha valaki Monte Carlóban, amikor a Bermuda Monte Carlo dalát hallom és hallgatom, mindig ez jut eszembe, hogy na, fel kellene írni a bakancs listára. A következő óra dalait is fel lehet írni, de azokat hozom is szépen sorjában. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Whitney Houston és a My Love Is Your Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszíri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. Szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
6: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik emberről, emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A legtudibb slágerek még mindig itt szólnak, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián és hallgassanak igazi Best FM-es slágereket. Én Majoros Rita vagyok, így 5 perccel 1 óra után is csak a legjobbakat hozom, de felteszem majd a napkérdését is még ebben az órában, de csak is árás boró-borója után. A Deep Dish pedig a Flashdance-szel már indítja is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Bestefem a legjobb zenék, megjöttem a nap kérdésével. Vannak azok a beszélgetések, vannak azok a mondatok, amiket bizony soha nem felejtünk el, mert valamiért megmaradnak bennünk. Aki mondta, vagy ahogyan mondta, vagy amit mondott, és elgondolkodtatott bennünket, szóval azt hiszem mindenki életében volt legalább egy, de inkább több olyan mondat, amit soha nem fog elfelejteni. Hát ma délután ezekre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 a számunk, ide is jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Kinek mi az a mondat, amit soha nem fog elfelejteni? És ha hozzáfűznek némi magyarázatot, vagy hogy hol hallották kitől, azt is megköszönöm. Várom a válaszokat, mellé Macy Gray-t hozok, jön az I Try, aztán hamarosan Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en.
1: When will they go from here? When will

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston My Love Is Your Love dala után közlekedési infókkal jövök. A 6-os főúton Pécsvárad és Hird között egy autó és egy teherautó ütközött. A 82-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 6-os főút melletti Pécsvárad Hird összekötő úton kerüljön. A két autó ütközött Széchenyi külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél felpályás lezárás mellett lehet haladni. Az M0-es autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécer térségében, pedig a belső elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva, 1-2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbiakban is ide várom az útinfókat, látnak valamit az utakon. Köszönöm, ha írnak vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Vesztefem a legjobb zenék. Tudom, nagyon sokszor mondtam már egy-egy dalra, hogy mennyire jó, és mekkora kedvencem, és úristen imádom, de most tényleg egy olyan dal jön a 90-es évekből, 96-ból, ami hát nagyon hosszú évekig a csengő hangom is volt, annak idején, amikor még menő volt csengő hangot beállítani, szóval egy olyan dal, ami garantáltan felpörgeti, inkább azt mondom, feldobja a délutánt, groove-os, hip-hop-os R&B hangulattal. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen, No Digity, egy igazán magabiztos nőről szóló dal. Azt hiszem, így a csütörtök délutára tökéletesen illik. Jön egy kis flörtölős hangulat, és a No Digity a Best FM-en. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, na de előtte még egy gyors kérdés, mert hogy itt pár perccel ezelőtt, amikor a Blackstreet daláról beszéltem, hogy mennyire jó dal, és ez volt a csengő hangom, akkor elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy amikor még menő volt csengő hangot beállítani, és aztán írt nekem több hallgató is, hogy miért most már nem az. De szerintem az, mert hogy bevallom őszintén, nekem most is van, csak a múltkor egy mondjuk úgy, hogy fiatalabb generációba tartozó barátom vagy ismerősöm azt mondta, hogy hát szerinte amúgy már nem annyira illik csengő hangot beállítani, szóval hát akkor vitassuk meg a következő órában ezt a kérdést. Mennyire menő még manapság csengő hangot beállítani? Én bevallom őszintén, nekem van, ráadásul ciki vagy nem, egy írtó menő mexikói mariachi bandának egy nagyon-nagyon jó kis dala, szóval én bevállalom. Hát a következő órában is jöhetnek az üzenetek, és mellé akár a csengő hangnak való zenék is, úgyhogy menjünk tovább Ricky Martin és Christina Aguilera romantikus dalával. És jön meg Szakács Gergő is, és az Elkezdem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. Lehet jelentkezni az őszi érettségire. Szaharai por érkezik holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú ember tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kétnapos rendkívüli ülés tart az országgyűlés. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-áig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. Több mint 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot, ezek kiosztása már meg is kezdődött. A Klebelsberg központ elnöke Sinka Edit közölte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók kapnak tanszercsomagot 1-től 8. osztályig, több mint 2400 intézményben. A csomagban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók vannak, hanem például az elsősök számára tisztasági csomag, a hetedikeseknek pedig tudományos számológép is. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2:04 gyerünk tovább, és hallgassunk együtt remek zenéket, illetve vitassuk meg, hogy mennyire illik még, vagy menő még csengő hangot beállítani. Önöknek van még? Nekem mindig is volt ez az igazság. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép napot!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az a mondat, amit soha nem fogunk elfelejteni? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Réka, bármi történjék, mindig lesz hova hazajönnöd. Anyukám mondta, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, azóta is ez jut eszembe, amikor nagyon elegem van mindenből, és nagyon-nagyon jól esik ez a mondat, és hogy ezt el tudtam raktározni, és egyébként a mai napig így van, hogyha kicsit összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor mindig hazamegyek, és ez mennyire jó érzés. Én is hál' Istennek vagyok olyan szerencsés, hogy még haza tudok menni a családomhoz, és hogyha igazán jönnek azok a nagy fellegek, amik úgy összetornyosulnak az ember fölött, akkor mindig jó egy kicsit hazamenni, kikapcsolni. Na de nézzük Bence üzenetét. Amit ma nem mersz megtenni, azt holnap ugyanúgy nem fogod. A gimnáziumi osztályfőnököm mondta, amikor féltem jelentkezni egy versenyre, jelentkeztem, megnyertem. Innentől kezdve egyébként, ez most már majdnem 20 évvel ezelőtt volt, így élem az életem. És mekkora jó tanácsok ezek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még hasonlóak. Akár egyébként pozitív értelemben is, de ha valakivel esetleg, mert hogy negatív mondatok is vannak, amik úgy behangzottak emberektől és megmaradtak bennünk, azokat is várom ide. Beszéljünk róluk Facebookon és Instagramon is, ott vagyunk, kikerült a kérdés már posztformájában is, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy 90-es évekbeli fiú banda, de nem olyan, mint a Take That vagy éppen a Backstreet Boys volt, ez pedig nem más, mint az E17. Ők egy kicsit inkább ezt a boyband stílust hip-hoppal és R&B-vel ötvözték. Jön az It's Alright, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Janet Jackson, That's the Way Love Goes dalát hallottuk, aminek klipjében még Jennifer Lopez is kameózik. Ami viszont ennél talán egy picit fontosabb információ, hogy a Margit híd Budai híd főjénél baleset történt. Lacinak köszönöm szépen az infót, és ott kell egy kis fennakadásra számítani. Ami pedig az M0-ás autóutat érinti, a keleti szektoron a 11-es főúti végcsomópont felé Pécelnél a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva is van, több kilométeres az araszolás mögötte. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a 44-es kilométernél Maglódnál szalagkorlátot javítanak a belső sáv zárása mellett. A munka mögött pedig torlódás van, és már a 3 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még jut infója bárhonnan az országból, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: mit tenné? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangszozoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárföld Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grásszéri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, a repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Futóverseny lesz szeptember 25-én. 13 premierrel készül a Pécsi Nemzeti Színház. Napsütéses, nyárias időnk lesz. 10. alkalommal szervezik meg az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Szent Lőrinc és Király Egyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. Szeptember 25-én lesz a program. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval ünneplik meg. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. A kerek évfordulóra jól megszokott 3, 4,4 és 11 kilométeres távok mellett egy igazi kihívással, az esti órákban rajtoló 21 kilométeres félmaratonnal is készülnek. Így a családok, a hobbifutók és a rutinos versenyzők egyaránt megtalálják a számításuknak megfelelő ideális célt szeptember 25-én. 13 premierrel, köztük egy ősbemutatóval várja a közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely már megkezdte a jegyek árusítását, és közölte a teátrum vezetősége. Lipit Zsolt, a PNS igazgatója azt mondta, a 2026-27-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönségüket, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurocki Éva és Santos Barbara. több jelentős közönség sikert elérő produkció is a publikum elé kerül majd Pécsett. Például a Páratlan páros. A teátrumban több kisebb felújítás is történt az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon is. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a Nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén is elindította adománygyűjtő akcióját, amelyre ezúttal a helyi körforgás támogató kezdeményezéseket várnak. Az alapítvány olyan pécsi közösségek jelentkezését várja, amelyek munkájukkal a körforgás, a regeneráció és a helyi ellenálló képesség erősítését szolgálják. A beválasztott projektek mentorálást is kapnak. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2024. októberében egy állatok leölésére használt eszközzel megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban. A párkapcsolata megromlott, külön költöztek, a férfi többször a gyerekkel zsarolta egykori élettársát, majd a gyereket elaltatta és megölte.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete, a hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor a Beszten, ahol már is folytatódik a csütörtök délután. A mikrofonnál este 6 óráig H. Horváth László. Indítom a zenei maraton, szólnak a legnagyobbak. Mit lesz például 97-ből Lisa Stansfield és a The Real Thing, előtte zenél Avril Lavigne.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: FM.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Kapitán és Marcsát fogtak a drámában, a hal 210 cm hosszú és több mint 60 kg súlyú, hogy ki volt a szerencsés és hogyan néz ki a fárasztás, mindezt el lehet olvasni, sőt egy videóban meg is lehet nézni a Pécs Aktuál híroldalon. Hamarosan jönnek az időjárási információk, addig is velünk lesz a Pombon, Michael Jackson, Vastag Tamás, most pedig a 90-es évekből CJ Louise.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, holnap tetőzik a kánikula, nagyjából 34-35 fokkal, sem ma, sem holnap nem számíthatunk csapadékra. Aztán szombaton egy gyenge hideg front, reggel 21, napközben 31 fokkal feltámad a szél, és jöhetnek a záporok, zivatarok. Vasárnap 32 fok lesz, míg a jövő hét 34 fokkal nyit, ám a hét közepére visszaesik a hőmérséklet 26-28 fokra, míg a hétvégén már megint 32-34 fokot ígér. Ilyenek az időjósok. Én pedig ígérem a dalokat, méghozzá megállás megszakítás mentesen. Adom a 90-es klasszikust Edwin Collins-tól Girl Like You, előtte zenél Shaggy, ez már a Hey Sexy Lady, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Miután holnap is nagyon meleg lesz, érdemes odafigyelni a nyári szabályokra, főként a folyadékfogyasztásra. Ugye ez azt akarja, hogy meg kell inni 3-4 liter mennyiségben folyadékot, lehet csapvíz, vagy éppen szénsavmentes ásványvíz, amit kerülnünk kell holnap is a koffeines, az alkoholos, a cukrozott, valamint a szénsavas italok fogyasztása. És mindemellett 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a tűzőnapra, használjunk fényvédőkrémet, sapkát, illetve napszemüveget. Rövidesen jönnek a legfrissebb hírek délután 4 órakor, addig is zenélünk, itt van Freddy és a Nincsen Holna.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Sompoldalával a Vivi Burninnel folytatódik a zenei maraton, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: A hazai vállalatok szerepének növelése volt a téma. Támogatják az új Pécsi Szívcentrum megvalósítását. 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Az Egészségügyi Minisztérium is támogatja az új Pécsi Szívcentrum megvalósítását, számolt be Ciráki Attila professzor. A pécsi küldöttség az új Pécsi Szív- és Érgyógyászati Centrum megvalósítása érdekében lobbizott a tárcánál. A professzor szerint a minisztérium is belátta, a tervezett fejlesztés szakmailag indokolt, szükséges és valós. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. Már 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Arad önkormányzatának meghívására a városvezetés delegációja idén is hivatalos látogatást tett a napokban a Pécs testvérvárosában megrendezett hagyományos városnapi programon. Áttekintették a két város közötti együttműködést, aktuális kérdéseket tárgyaltak, és döntöttek a jövőbeni közös programokról. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából augusztus 29-én hivatalos ceremónia mellett emlékhétvégét is szerveznek, egész napos családi programokat tartanak Mohács környékén is. A Janus Pannonius Múzeumtól megtudtuk, hogy 29-én és 30-án már reggeltől egész napos családi programokat szerveznek, melyre több hagyományőrző csoportot is meghívtak. A gyerekek pedig nem csak nézők lehetnek. Kipróbálhatják az íjászatot, beállhatnak és kipróbálhatják a menetgyakorlatot, a kézműves udvarban különféle mesterségekkel dolgozhatnak, a sátrakban pedig gyermekfoglalkozhatnak. Foglalkoztatót rendeznek be. Lesz még történelmi hadijáték is, és több kézzel festett figura, és borbéssebész sátor. Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Filharmónia Magyarország közleményében azt írta, a Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak összemérhetik a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek majd a dobogós díjakért.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átereszt javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig jó utat. Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete. A hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, visszaválnak 5-kor itt a Besten. Holnap hajnalban jön a részleges holdfogyatkozás, mindjárt ezzel foglalkozunk, addig viszont válogatom a dalokat. Énekel majd Donna Louise, csak úgy, mint Vastag Csaba. A sort Sompol barátunk kezdi, ez már a Vivi Burnin.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Holnap hajnalban érdemes lesz kémlelni az eget, ugyanis részleges holdfogyatkozást láthatunk. A jelenség 3 óra 24 perckor indul, amikor a hold belép a föld árnyékába, ugyanakkor itt még túlságosan sokat nem lehet látni belőle. Igazán látványosan 4 óra 33 perctől válik a dolog, amikor a hold már csak 12,5 fokos magasságban jár a nyugati égbolton, és megkezdődik a részleges holdfogyatkozás. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc környékén érkezik, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Mindez pedig egyébként nagyon érdekes, narancssárgás vöröses színben láthatjuk, mondom még egyszer, a nyugati égbolton. A folytatásban hamarosan foglalkozunk a komlói bányásznapokkal, addig viszont játszom a dalokat. Többek között szól majd Britney Spears-től a Toxic, előtte itt a klasszikus a 90-es évekből a Daft Punk-tól, Around the World, a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Jön a komlói bányászapok rendezvénysorozat, ahol jövő héten csütörtökön 10 órakor koszorúzás lesz a bányász emlékműnél. Ezt követően 11 órakor kezdődik az országos bányásznapi ünnepi ülés és testületi ülés a színházteremben. A buli majd másra pénteken folytatódik, ahol este 4-9-kor fellép a Velhello, majd 10 órától jön a Kacaj, éjféltől pedig DJ Yamina. Szombaton este 4-8-kor a Hiperkarma lesz a színpadon, őket követi a Honey Beast 9:30-tól. Szeptember 6-án vasárnap 9 és 1 óra között kézműves piac lesz az Esperanto téren. Aztán jön az Apacuk a zenekar gyermekműsora, majd a Szárba szökkenő jövőnk című előadás a Múzeumkertben. A Chili Papa zenekar délután 2-kor kezd az Esperanto téren. Ott fog fellépni még szintén a 40 plusz, valamint a Lóhere is, akik egyébként bikini dalokat énekelnek. Aztán 7:30-tól jön a Nihil Chips, majd pedig 8 órától tudnyogi emlékkoncert lesz a Csíd zenekarral. Mindez tehát Komlón, nálunk viszont jön a Szamárfül családi fesztivál, kiváló programokkal, hamarosan ezzel folytatjuk, addig pedig a dalokkal, többek között Gárgyó, So Many Times, illetve Magna Cum Laude, Piros az Alma, 2 perc múlva, itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft.

0: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztiválos online negyedben, a fellép majd többek között Bolba Éva és a Chester Lánc, a Rutkai Borai Banda, Masné és Pocó, Bíró Eszter, Tamás Éva játéktára, Jamese, Cirkuszka és Bognár Szilvia is. A mozgásra is figyelnek, ugyanis lesz vívás gyerekeknek, mellette pedig jógakaland, illetve mesés esti pizsama séta, illetve sok-sok más izgalmas program nem csak a gyerkőcök, hanem a családok számára is. Egyébként ezzel kapcsolatban bővebben a Zsolnai oldalain lehet olvasni. A folytatásban hamarosan friss hírek délután 5 órakor, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Itt van Dániel Figergő, valamint az utazók és az egyedül ébredek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Átvolt Dodzsal és Romina Johnson pánosától szól a Moving Too Fast perceken belül. Előtte délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk Szendi Hajnitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Futóverseny lesz szeptember 25-én. 13 premierrel készül a Pécsi Nemzeti Színház. Napsütéses, nyárias időnk lesz. 10. alkalommal szervezik meg az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Szent Lőrinc és Királyegyháza között, tudtuk meg a Holcim Magyarországtól. Szeptember 25-én lesz a program. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval ünneplik meg. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés a régió egyik legkedveltebb sporteseményévé vált. A kerek évfordulóra jól megszokott 3, 4,4 és 11 kilométeres távok mellett egy igazi kihívással, az esti órákban rajtoló 21 kilométeres félmaratonnal is készülnek. Így a családok, a hobbifutók és a rutinos versenyzők egyaránt megtalálják a számításuknak megfelelő ideális célt szeptember 25-én. 13 premierrel, köztük egy ősbemutatóval várja a közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely már megkezdte a jegyek árusítását és közölte a teátrum vezetősége. Lipit Zsolt, a PNS igazgatója azt mondta, a 2026-27-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönségüket, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurocki Éva és Santos Barbara. Több jelentős közönség sikert elérő produkció is a publikum elé kerül majd Pécset, például a Páratlan páros. A teátrumban több kisebb felújítás is történt az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon is. Sikeresen zárult a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosodásában című projektje. A kutatócsoportok számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek a hazai vállalatok sikeresebb működéséhez és a gazdaság ellenálló képességének növeléséhez járulnak hozzá majd a jövőben. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén is elindította adománygyűjtő akcióját, amelyre ezúttal a helyi körforgás támogató kezdeményezéseket várnak. Az alapítvány olyan pécsi közösségek jelentkezését várja, amelyek munkájukkal a körforgás, a regeneráció és a helyi ellenálló képesség erősítését szolgálják. A beválasztott projektek mentorálást is kapnak. Már 20 éve tart a testvérvárosi kapcsolat. Arad önkormányzatának meghívására a városvezetés delegációja idén is hivatalos látogatást tett a napokban a Pécs testvérvárosában megrendezett hagyományos városnapi programon. Áttekintették a két város közötti együttműködést, aktuális kérdéseket tárgyaltak és döntöttek a jövőbeni közös programokról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Holnap Baranyában továbbra is sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, napközben időnként viszont már megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Holnap kellemesen enyhe lesz a hajnal, 18-20 fok, délután 34-35 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete, a hétvégén már jöhet egy kisebb fajta lehűlésvétel körzetünkben is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Augusztus 27-e csütörtök van, vagyis kispéntek, ráadásul 5 óra múlt 4 perccel, nagyon sokan már végeztek a munkával és mennek hazafelé, kezdődik a lazítás. Ez válogatom majd a dalokat ebben az órában, egészen biztosan hallható lesz egy újdonság Robbie Williams-től, előtte itt van Átfúrt Dodzsel Romina Johnsonnal.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

101.7 Best FM. A legjobb zenék. Miami, South Beach, bringing the heat.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Holnap is kitart még a meleg reggel, 21, napközben 34, akár 35 fok is előfordulhat, és aki korán kelő vagy éppen melóba megy, mindenféleképpen nézze meg hajnalban a részleges holdfogyatkozást. Szombaton reggel 21, napközben 32 fok lesz, záporokkal, zivatarokkal, vasárnap 33 fok várható, míg a jövő hét 34 fokkal nyit, ám a hét második felében alaposan visszaesnek a számok 26-28 fokra, viszont a következő hétvége megint hozza a 33, akár 34-es csúcsokat is. Én pedig hozom a dalokat megállás, megszakítás mentesen, Feketén a hófehér kiváló feldolgozás Roy és Ádámtól, előtte itt van Mel C és a Never Be The Same Again a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Koller Viktóriával, az Élethíd Segítőkutya Alapítvány vezetőjével, témánk még mindig a felelős állattartás. Honnan és kitől vásároljunk kutyát, mi a különbség a tenyésztő és a szaporító között?
1: Hát nagy különbség van, de sokszor árnyalt a különbség, tehát a laikus ember azt gondolja, hogy tenyésztőtől vásárol, és közben meg szaporítótól. Legyen az ilyen felkiáltó jelez gyanús mondat, hogyha azt mondja a magát tenyésztőnek nevező ember, hogy törzskönyv nélkül olcsóbb, vagy hogyha nem látjuk a kutyának a szüleit, tehát nem mehetünk oda a helyszínre, hogy hol nő föl a kiskutya, vagy csak egy kocsiból, csomagtartóból akarja árulni, vagy vásárból, parkolóból, akkor ezek mind legyenek gyanúsak, hogy ő nem tenyésztő, illetve általában sokkal olcsóbban is adják ezeket a kutyusokat, aminek sajnos utólag nagyon sok gazdi megfizeti a többszörös árát, mert nem mindegy, ugye, hogy egy kiskutya milyen közegből jön, milyen az immunrendszere, illetve a szülőknek az egészsége, mert ezeket ugye örökítik a párosztatás során a szülőkutyák. Egy tenyésztőnél szűrve vannak a kutyák, rendszeresen félrehajtva, ápolva, foglalkozva, tiszta helyen vannak, oda

0: átoltás és a veszettség elleni, és akkor utána évente pedig kötelező a veszettség elleni oltást ismételten adni, illetve a kombinált oltást. Vannak most már ilyen kiegészítő oltások is, amik különböző betegségekre vannak, például hullancs ellen, térgesség ellen. Ezek már ilyen plusz kiegészítők, valaki egyetért fele és használja, a megelőzés céljából valaki nem, ezt mindenkinek ugyanúgy, mint ahogy saját magunkat is oltatjuk, el kell dönteni, hogy kinek mi a biztonságot, és miben érzi azt, hogy ő megtett mindent.
1: Hol lehet kiolvasni a csippet?
0: Hát állatorvosoknál mindenképpen, például nekem is van csipleolvasom, vannak ilyen csoportok, ahol mit tudom én írják, hogy találtam egy kutyát, van valakinek csipleolvasója, és akkor ha a közelben van valaki, akkor le tudják olvasni, illetve az interneten, most nem tudom pontosan mi az oldal neve, de ha így beüti az ember a chip leolvasás vagy a chip ellenőrzés, akkor kiadja a hétköznapi embereknek is az oldal és a telefonszámot, hogy kihez tartozik a chip.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Innen folytatjuk, hamarosan jön majd Fluor és a Mizu a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néha zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hét egy ilyen White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Ezek a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja? Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a mixcardra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszíri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfül Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
4: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
3: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó profili alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na, ha már Lady, meg Mojo, meg franciák, még egy dolog eszembe jutott a David Guettával kapcsolatban, beszéltünk róla, ugye, hogy nyomta ezt a Monolith buliát, ugye háromszor egymás után a Stade de France-t megtöltötte. És hogy ugye hívott magához sztár vendégeket, ilyen alig ismertek, J-Lo, Akon, Black Eyed Peas.
6: És hagyja, hogy hívta őket, de el is mentek. Te is azért elhívtál már bizonyos egyéneket a szülinapodra a gyerekkorodban.
7: Nem voltam.
6: De nem biztos, hogy eljöttek, ugye? Hogy
5: nem jelent.
6: Egy részük nem.
5: Kérdeztem annyit, hogy a Jackson akkor most jön, vagy nem jön? Nem jön. És ugye hát most már készült róla After Movie, és hogy ez is ilyen tök ilyen emberi, és ez biztos, hogy nem volt megtervezve, hogy a David Guetta, amikor jött a Black Eyed Peas az utolsó napon, ugye három éjszaka volt, és az utolsóan a Black Eyed Peas volt a sztár vendég. És jó fej volt, mert nem csak a közös dalaikat játszott, hanem konkrétan a Pump It Up is lejátszotta. De valami úgy maradt, valami nem oké volt, úgyhogy ilyen mínusz ötön kezdték el játszani. A Black Eyed Peas-nek hát ők is azért rutinosak, érted?
6: Lemodellezték.
5: Elkezdték lassan nyomni. Aha. És akkor amikor eljött az a rész, ahol meg lehetett picit, meglupolt a David Guetta, Pump It Louder, és visszahúzta a tempót. Aha. A srácok nyilván hát nem először csináltak ilyet. És akkor utána ott volt a izé itt a backstage-ben, hogy ne haragudj, nem volt húzva a tempó, semmi van, azt hittem remixet nyom, semmi. Hogy még egy ekkora rohadt nagy megszervezett showba, és hogy bele tud mindig
6: csúszni
5: valami
6: hiba, kis csúszni a hiba. De várjál, gondolj bele, hogy ettől lett viszont emberi.
5: Igen,
6: hogy
5: igen,
6: nem
5: igen,
6: ez a megnyomom az entert és megy minden, hanem ezek szerint akkor diszkózott a pali.
5: Pontosan.
6: Mert másképp ilyen hibát nem tudsz vételni, mert minden nulla, enter, hadd menjen, tűz és egyebek. Na, és itt meg látod, akkor becsúszott egy hiba, és hát lássuk be, hát ki nem járt így DJ-ként illetén. Én állandóan ezt csinálom.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Best FM. A legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal volt-e az, igen, amit hát közös barátunk, kollégánk, Ötvös Laci. Még a megboldogult Kuba Librébe. Ugye te jött oda hozzád, egy hölgy, nem nagyon volt már szomjas, mármint a hölgy.
2: Elégedett volt már.
1: Én abszolút jól érezte magát, és hogy hát ezt az előző dalt, ugye ezt a Topaz New Millenniumot próbáltak kérni. Ugye, hogy mindenki kérte, ugye, hogy a tirit, hogy azt játszott a léci, és hát az Ötvös Laci meg eljátszott, hogy nem hallja, hogy mi ez a dal, és így, tudod, így lehajolt hozzá, és egy stikába oda rakta a mikrofont a csajhoz, és közben lehúzta a zenét, és az egész Kuba Libre azt hallgatta, hogy tudod, hogy tirit,
2: Ami László, egy hős, egy hős.
1: Picikét ott megtöttent a buli. Csokoltatjuk egyébként az Ötvös Laci kédet. Na, Rimikém, hát akkor még egy augusztus utolsó hétvégére mennyire?
2: Persze, pörgessük meg.
1: Mondjak, hát ebben repörgeted, azt mondja.
2: Ja, hát én már, ha mit szólsz hozzá, hogy azt mondom, hogy én már hétfőn egy céges bulit lenyomtam.
1: Meg-e vagyok-e lepődve?
2: Na, nem. És akkor utána ma innen egyenesen egy borbára a belvárosba, aztán utána pénteken Tátra megyek, kérlek szépen, képzeld el, hogy Esztergomhoz van egészen közel.
1: Igen,
2: és régen ott egy ilyen nagy nyári komplexum volt, az Ice Beach, most már kimondatom, mert ugye már nem létezik abban a formában, és ott lesz egy nagy helyi cégnek az ilyen családi napja, a műsorvezetés és diszkózás lesz a feladat, a megszokottak szerint, aztán pedig szombaton ismételten szelidító, nyárzáró, úgyhogy ez már a negyedik dátum az idei nyáron, nagyon örülök neki, imádom. És már 32 éve járok egyébként a Tóphatra oda zenélni, elképesztő számok ezek, Sándor.
1: Nappal egyébként voltál ott, egyébként egy Márkosztál volna
2: egyet a ébredni. Hát volt olyan, hogy buliuk, figyelj, mondjam azt, hogy a 90-es években állandóan az volt a menő, hogy a személyzettel együtt. Éden Disco szintén már nem létezik, mondhatom a nevét. Figyelj, végeztünk, stand, stb. Utána, hát vagy
1: éppen kimérvó
2: fürdőruhában, fürdőruhában, stb. Ismered a részleteket, vagy nem, de majd most mindjárt elmondom. Na szóval a lényeg, hogy mentünk be közös fürdőzésre, mondjuk ilyen reggel 8-9-10-kor, mert akkor ilyen 6-7-ig tartottak a bulik. És senki nem szólt a víkendházak, hogy olyan hangosak vagyok, semmi. Hát ilyen vadkapitalizmus keretein belül mi ott fürödtünk, jól éreztük magunkat, és senki nem bánta ezt egyébként.
1: Jó. Jó? És lesz fürdés hónap, vagy majd meglátod?
2: Majd kitaláljuk, de a pénztárcánkat megúsztattuk egy párszor, arra emlékszem, meg az akkori méregdrága mobiltelefonokat, szóval nem volt ez mindig annyira funny és happy,

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tényleg itt az óriás sűrű hétvégéit benne, hát az életbe mikor volt utoljára olyan, hogy el tudjam menni megnézni egy külföldi DJ-t. Most egyébként nagyon jók voltak, lesznek, jönnek, Black Café, itt volt a Gordo, jön az Eric
2: Magyarországon Pritz. Soha. Tehát ugye ezért szoktam azt bevállalni barátokkal, főleg régebben az is sok ilyen volt, hogy beültünk az autóba, fölültünk a repcsire, és akkor akár két napra, háromra, négyre, ötre volt, hogy két hétre ugye Ibiza, vagy bárhova, vagy Londonba kimentünk, és akkor ott meghallgattuk, mert egyébként azért ott a millió, az egész teljesen más, nem kell mondjam, Sándor, tehát nem bántva ezzel senkit, nyilván kinek
1: olyan jó, nem beszéltünk össze, de hogy ugyanezt beszéltük ott, hogy lassan tényleg ott tartunk, hogy bulira meg koncertre külföldre érdemes menni.
2: Így van, és egy Purple Disco Machine, akit szoktunk emlegetni, teljesen más hatása van itt Magyarországon, akár egy Balatonparti fesztiválon, vagy más volt a horvát tengerparton, tehát, vagy éppen Ibizán. Tehát mondanám, hogy mást játszik, de még az se teljesen igaz, hanem az egész közeg, a közönség, az egész úgy, ahogy van, teljesen más. Nem tudom ezt ilyen kézzel foghatóan
1: abszolút
2: elmondani,
1: értem,
2: de abszolút, hogy miről van szó.
1: Persze.
2: Úgyhogy Magyarországon nagyon ritkán jutok el külföldi DJ produkciójára. Nem azért, mert nem szeretném, hanem ugye én is sokat dolgozom a mai napig. Hát ki gondolta volna ezt 30 évvel ezelőtt, hogy 54 évesen még a bácsi megy

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Get together, pont most, amikor meg igazából elköszönünk egymástól.
2: Figyelj, de eddig együtt voltunk.
1: Az is igaz.
2: Gondolj bele.
1: Az igaz, elérhetőséget nagyon régen mondtuk, egy gyorsan még így a végére, hogy azért a mixeidet hol, mint merre.
2: Azt továbbra is a Mixcloudon belül a DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Egyébként most már ilyen 200 körül van a mixek darabszáma, hogy egészen pontos legyek, vagy pontatlan, mert ugye nem tudtam pontosan. Jó, beleszaladtam a saját dumámba, szóval az a lényeg, hogy kb. 200 mix van fent, úgyhogy van bőven választék, szemezgessen belőle mindenki kedvére.
1: Hát, hogy a South Park idevágó mondatát így ide bedobjam. Hú, de jó vagy! Ivikém,
2: éreztem némi iróniát ebben, de elfogadom a bocsánatkérésedet.
1: És Pippo barátunkat üdvözlöm minden is, mert hát ezt vele szoktuk alap. Nagyon régen. Hú, de jó vagy! Ugye, Mr. Furko? Azt hiszem, ő volt a South Parkban.
2: Igen. Mi más?
1: Pippo van, mi más. Na, figyelj, szeptember lesz már jövő csütörtökön, amikor legközelebb találkozom. Mondjuk téged még az iskolakezdés szörnyűrében nem fenyeget.
2: Úgy kérdezem, hogy akkor jövő hónapban is jöhetek.
1: Gyere! Okay. Mindenféleképpen várunk.
2: Rendben, hello, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző két órában minden a dance-ről szólt nálunk, úgyhogy most a következő 60 percben jöjjenek a legnagyobb R&B divák. Hol egyedül, hol kísérettel. Jennifer Lopez in a Love Don't Cost a Thing-el, Christina Aguilera itt lesz a Genie in a Bottle-el, Beyoncé pedig Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal érkezik majd hamarosan a Nickelback és a Photograph után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt a Remember the Time-ban.

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM a legjobb zenék. Meccs van az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos korlátozások vannak érvényben, még úgy bő 3 órán keresztül egészen éjfélig. Vagyis az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körútól a Nagyváratér irányába szakaszosan és időszakosan lezárják. Emellett pedig tilos megállni úgy szintén éjfélig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a lottó és a lottózás nemzetközi napja, de csak óvatosan, nem szabad túlzásba vinni. Nálunk viszont nem kell találgatni, hogy vajon kik érkeznek a következő órában. Elmondom én, Armand Van Helden jön a My My My, a Little Gio Baggio a Funky Groove-val, Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tel és a Black Eyed Peas a Pump It-tel már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak, ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a Sexy a Best FM. Jó.

Best FM a legjobb zenék. A szeptember 9-ei koppenhágai nyitó koncertjükre még azért könnyen lehet jegyet szerezni. Ugyanez igaz az oszlói szeptember 10-ei Pussycat Dolls koncertre, de például Varsóban, illetve Párizsban már egy darab jegy sincs. Úgyhogy kíváncsi leszek erre az európai Pussycat Dolls turnéra. Jön a

Best FM a legjobb zenék. Soha nem találkoztunk még személyesen, bár egyszer terveztem, hogy oda megyek hozzád az egyik díjátadón. Nem értek a rap zenéhez, de azt látom és érzem, hogy nagyon-nagyon jó vagy benne, és lehet, hogy fura, amit most mondok, de így ismeretlenül is valamiért nagyon közel érezlek magamhoz. Pár évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte Eminemnek a tegnap előtt elhunyt Dolly Parton. Jön a Lose

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dologszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fájtyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néha zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A No Doubt dobosa Adrian Young tegnap, a csapat basszusgitárosa Tony Kénál pedig ma ünnepli a születésnapját. Gondolom összejött a zenekar egy kis ünneplése, ha már úgyis az elmúlt heteket a Las Vegas-i Sphere-ben töltötték. Nálunk Gwen Stefani, a csapat énekesnője érkezik, férjével Blake Sheltonnal és a Nobody But You-val Lionel Richie után.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Eszterfem a legjobb zenék, ez már a második hét, annak is a vége a Tupac gyilkosság tárgyalásából, és hogyha jól haladnak az ügyel, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra, Tupac halálának 30. évfordulójára, szeptember 7-ére végre kiderül, hogy ki húzta meg 30 évvel ezelőtt a ravaszt. Jön a Change!

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne. Innocently sprinkling the music in my ear.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, azt talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Jojo Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalba öntsék. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael, ebből született meg a Go

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a nép. I'm so

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

0: ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best of a legjobb zenék mindig csak úgy emlegetik, hogy Britney Spears és Madonna smároltak az MTV Video Music Awards díjátadó gálájának megnyitóján, de hát rögtön utána Madonna elcsattantott egy csókot Christina Aguilera-val is. Csak arról már lemaradt a rendező, mert hogy azonnal be kellett vágni Justin Timberlake döbbent arcát, aki ugye nem sokkal azelőtt szakított Britney Spears-el. Na ennek holnap lesz kerek 23 éve. Jön Britney, ma

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma, holnap és holnap után még a Las Vegas-i Sphere-ben buliznak, aztán egy hónap pihenő, és szeptember 25-től két héten keresztül 10 koncertet nyomnak majd le Düsseldorfban. Nálunk már a következő órában érkeznek. A Backstreet Boys-ról van szó, hamarosan érkezik a Quit Playing Games itt a Westernben.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék nagy szomorúsága, de még nagyobb megkönnyebbüléssel közlöm mindenkivel, hogy ma este kiléptem az Oasisből. Az emberek mindenfélét fognak mondani, de az az igazság, hogy én már egy perccel többet nem tudok együtt dolgozni Liammel. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt posztolta ezt Noel Gallagher. És tudjuk jól, hogy azóta mi volt. Óriási kibékülés, meg tavaly egy giga világkörüli turné. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni bankokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Crew Jettel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Ez volt az idei nyár utolsó csütörtök estéje. Értelemszerűen holnap megjön az idei nyár utolsó péntek estéje, és a péntek akkor Nácsi Extra, Lauer Krisztián fog hozzám csatlakozni. 6-tól szóval Classic House-olunk holnap is, ahogy hétfőnként szoktuk. Érkezik a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it.